tanul meg. Én a vérőjel te így te augusz. Priatelő, priatelő. Priatelő, priatelő. Priatelő, priatelő. Su pizdu materino. Mirnenka. Op, Sarulia. Mirnenka.